meg mondanám Claude Bellet az öreg, hogy a postulat, hogy annyi hónak mi ebben, ja tudom, annyi hónak mi ebben, hogy mondom, hogy elmerve, hogy nekem ilyen névet mély az öreg, no. Mogu nu amma de Claude Bellet, mogu kicsi szabadó jatsa, mogu nu adi dini előtt, mogu kicsi kicsi hónak mondani, mert di, uham, tukonek nekem, van egy versión française. You needed me. Alors, on a regardé ma que je t'attendais. Il te bouda, madame Ballade, quand de toi. Et que, à ce moment, on a regardé, mais tu sais pas, je regarde, dans l'internet, ou dans l'internet, ou dans l'internet. À ce moment, mais tu sais pas, Michel Volant jusqu'à 16h.